0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk?
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

into time or space, and all the parts of the old you, the you

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

in your arms, in a wave of blast of life. You touch me so deep.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

A Buriska, hi, sziasztok mindenkinek, kellemetesen szép reggelt kívánok. Remélem mindenki fantasztikusan kipihent a hétvégét, egy kis munkával tudja lejobbítani, a jó nem gondoskodom. Tehát abban reménykedem mindenkinek jó, tehát a hétvégé, ez itt a hétfői vakarit, tudjátok, szegmens jellegűen behatárolva a 90-es évek musikájával, jó kis Lubegával, aki látta a fotót, az tudja, hogy miért, Mambo No. 5, jó szórakodást kívánok mindenkinek.

rövid esős idős monszun beköltözött közben, ha lehet tudni, hogy éppen esett, vagy éppen esni fog, így kimegy a macska, és bejön, és vizes, és büdösett tölt át, ilyen cica illata van, de nem annyira szeretjük, azt mondja, hangod alapján erős volt a hétvége. Hát csak a horvát csalit énekeltem egész, és egyébként tök nem. Szervusz, kedves Mihalovics, József úr!

90-es évek legjobb a szépséges napot kívánunk Erdélybe is, illetve Erdő Szent Györgybe is, a családnak is természetesen, mind a nyotoknak, Ari Bálint úrnak is, aki azt kéri, vigyázzunk magunkra, igyekszünk, köszönjük, Vicsi Baluka innen Toyota M5-ből, a fényező műhelyből. It's Voice of Fortune. Most kicsit kánkánozunk, szintén a 90-es évek nagyszerű felvétele érkezik, Manessa mély hegedülésével, csak kicsit táncosabb, nem?

igazából képi humor, de ez plusz módjában is nagyon jó. Köszönöm szépen Hajla Bajlának, Hanál Gáborúnak, azt mostanában ikrekkel randizom. Nem kevered őket össze? Ja nem, és Zsuzsinak van egy tetoválása, Tamás megszakálás.

Coelho-som is nektek, a barátom. Napi bakalit mondás, hogy a hála olyan fény, amely megvilágítja az élet sötét perceit. Higgyétek el, az a tűz, amit én csináltam azzal a pörkölővel, az nagyobb fényt tud csinálni. Csak nem szabad nekem sokáig. Annak, amit viccek, nem menekültök ehhez.

házas pár a jövőről elmélkedik. Na tessék! Szóval a házas pár a jövőről elmélkedik. Mit tennél, ha én váratlanul meghalnék? Kérdi a férj. Ez nehéz kérdés, gondolkodik el a feleség, azt hiszem újra kellene gondolni a lehetőségeket, itt ez a nagy ház, nehezen tudnám fizetni a rezsit meg a banknak a részleteket, ezért szerintem kiadnék 3 szobát 3 özbe egy nőnek vagy diáklánynak. És te mit csinálnál, ha én halmén meg? Szerintem ugyanazt, amit te. Özvegy meg diáklánynak, ez megy! Na most kérem szépen, ez egy nagyon-nagyon durván feminista poénkodás, ezért én elhatárolódok. Ettől függetlenül miért jobb egy kutya, mint a férfi? Ez vannak különböző eklatáns dolgok. Azt mondja, hogy a kutya nem henceg azzal, hogy kivel aludt előző este. A kutyáknak nem okoz gondot, hogy nyilvánosan kifejezzék a ragaszkodásokat. Igen, meg le is pisélnek, ahogy van. A kutyának hiányzol, tényleg hiányzol, ha elmész. A kutyák szégyellik, ha valamit rosszul csinálnak. A kutyáknak bármilyen film megfelel, az a lényeg, hogy miközben nézed melletted lehessen. Hát persze, mert nem értik a filmeket. A kutya megérti, hogyha néhány barátját nem engedett be a házba. Hát nincs más választása szerintem. A kutya nem várja el, hogy mesterszakás legyél. Hát nem, de megdugolni se szeretne. Egy kutya nem fog téged elhagyni egy fiatalabb gazdiért, a kutyák nem ijednek meg egy rövid hajú nőtől. A kutya kedves a rokonaidhoz, és a kutya nem szól bele a vezetésbe. Ez azért nem annyira igaz. Apának volt egy picó nevű kutyája, az folyton felugrott a kormányra. Na! Azt mondja, találkozik a cicsök meg a hangya. Ez ilyen kicsit a Ézopusz meséből. Hangya most is melózik. Hogy vagy hangya? Kérd a cicsök. Köszönöm, dolgozom, gyűjtögetek, mert nem sokára itt a tél. És kell az ennivaló az én népes családomnak. És te van egész jól, csináltam néhány jó bizniszt, egész este muzsikálok a nyugatiaknak, most vettem belőle ladát. Nem lesz ennek jó vége, rázza a fejét a hangya. Mi lesz, jön a tél? Nem sokára találkoznak tücsök vadonatúj Merjóval. Szegény hangya csak nyílt, azt mondja, hogy vagy? Köszönöm, gyűjtögetek télire, hát te. Van egy új Merjóm, tele vagyok csajokkal, elzenégetek, megyek nyugati turnéra. Párizsba is mész? Aha, te, menj már oda, létszős Lafontaine sírjához, és köbb le a nevemben. Igen, de egyébként Ézopusztal is lehet ezt mondani. Na, mi van még? Találkozok a kismalac a bátor nyuszikával. Szia bátor nyuszika, te tényleg nem félsz a rókától? Tényleg. Veled tartatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik, félek tőle. Gyere! Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka közelben, nem félsz? Biztos? Ne, aha. Már látom is, hogy ott micsorok, hogyha téged nem esz meg, szerint néha napján viszek neki egy malacot. Hát igen, itt tényleg, nem? Azért mennyire nagyon gonoszok ezek a meg. Ne vigyünk malacot a rókának. Hozzon inkább könnyű álmot a szél, egy rév verzió, 1995-ben, hiszen 90-es évek zenét hozzon nektek így hétfőként, DJ

mellékedves, igazából igazi társnak való, azt mondja. Hát, hogyha meghalnál, mellé temetném a telefonodat, hát, ha egyszer felhív. Az a szó, hogy halott vagyok, az nincs meg. Szóval megtartanám, azért úgyis visszajönnél. Most elvinném azt a koszos lelkedet, lehet. Lejön Ikornak is kellene, mert szépen volt kívánok, ő pedig munkahelyről. Igen, hatalmas kitartás, és puszolom a Hoppá Lacit. Hoppá Laci, szia Laci! Milyen kicsi a világ. Kertész Krisztiántól is kaptam viccet, írja nekem. Szia Boriszka, orvos a betegnek, azt mondjam, úgy néz ki, babát vár. Teljes vagyok, doktor úr? Nem, csak úgy néz ki. Ez mekkora szemét! Ezek a bullying poénak egyébként nagyon megvannak alkotva. Elmegy a terapeuta javaslatára, elmegy a kisé, hát molett hölgy, szépítészeti orvosod, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy kés alá szeretne feküdni, és mondják, hogy hát, egy kicsi a mellem, segítsen rajtam, doktor úr. Ne haragudjon, ezen így annyira nem tudnék, csak egy ilyen kisebb vudu varázslattal is mi az? Hát figyeljen, legyen egy csomag WC papírt, kleptó márkajut, és azzal minden este a mellét kezdj el. Nagyjából így, hát törölgetni. Ne vicceljen, tényleg? Aha. És ezt használ? Miért a seggének is használt?

0: Podcast Kárpedian felvétele fogyott, hogy van, nagyon sokat játszottam akkoriban, ez a Zomba Music.
1: Super DJ Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk, neked zenélünk.

0: borzalom.
1: Bencsikének is kellemes szép napot kívánok, hogy ide nekem se a Boriska. Sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig gyönyörű szép napot, új hetet kívánok neked és minden kedves SDL hallgatónak, Puscsika, Encsike. Szervusz, kedves Encsike, neked is szép napot kívánok. Lázd meg.

Leveszem a 0-70-45-95-995-ös. Természetesen van egy Boriszkás bulihívós. Mobiltelepasszám 0-32-19-48-07 rúp.

Csaba kér tudja nekem mondani egyébként egy pici morgás csak, hogy... Hát egy olyan hely, ahol azért nagyobb részben árulnak ruházati terméket is. Hogy kerülhet oda olyan nadrág, ami el van varva? Máshogy el van rontva a varrása. Tehát egyrészt ugye ezt valaki egyszer megvarja, gondolom leellenőrzi. Ott szintén van egy QS, aki ellenőrzi. A raktárba ellenőrzi. Kiszállításkor is általában nézik, átvételkor, csomagoláskor, tehát legalább 6-7 helyen. Értem én, hogy a vakok intézetének is meg kell lenni valamiből, de akkor azt ne varrónők csinálják. És most nem a vakokat bántam ezzel, félre ne értsétek, csak egyszerűen fölfogni nem tudom, hogy hogy történhetnek még megint ilyenek. A 80-as években volt olyan, hogy Magyarország matraszgyártó nagyhatalom volt. Tehát tényleg léteztek olyan matraszok, hogy nem volt megvarva, elkezdett fújni és elpukkadt, de... Meg ugye volt az a rossz Oroszországból elhozott és nem teljesen mi áramháztartásunk épített kolosztár TV-panel, ami kigyulladt, fölrobbant, bajt csinált. De hát most már olyan szigorú ellenőrzések vannak meg ilyenekben, tehát én is dolgozok QS-es munkát, és elképzelni nem tudom, hogy hogy kerülhetnek ilyen. És elég bosszantó dolog, amikor veszed fel, azt nézed, valami nem stimmel. Szóval nálam ez ilyen teljesen ambivalens, nem tudom miért jó ez. És csak jobban odafigyelni. Köszönöm.

Földi Szomposonnak is kellemes szép napot kívánok, hogy egy búcson van még odahaza, vagy hét lerakodás szászalomban, tehát van jó munkád, talán megúszod az esőt. Itt egy Marco klasszikus, ez a Love Song.

90-16 Celsius fokot mérünk jelen pillanatban, az ország nagyobb részén esik, és első fokú figyelmeztetés van kiadva, zivatarra, viszont a melegfronti jelenlegi tünetek még mindig jelentkezhetnek, úgyhogy jön az év eddigi legzivatarosabb napja. Mit is vegyünk föl? Marad egy nájdes ruha azért, de esernyő el kellett mindenütt. Hétfőn erősen megnövekszik a fátyol és gomoly fellőzet, már reggel előfordulhatnak záporok, délután újabb záporok, zivatarok kialakulása várható. A zivatarokat felhő szakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos szélők és egy kísérletig a déli délnyugati szél napközben élénk erős lesz, délután 22 Celsius fokot is mérhetünk majd. Na! A záporos zivataros szeles időben a folytatásban kicsit hűlni is fog majd az idő, hát egy kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk ezért esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Az érkező hidegfront mögött északnyugatra fordul a szél, mely sokfelé erős, helyenként viharos széllökéssel kísérnek, kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet, délkeleten lesz majd magasabb az érték. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre többfelé ismét megnövekszik a gomoly fellőzet. A nyugati délnyugati szél mérséket helyenként azért élék lehet még. Még mindig lehet 0 fok és 7 fok is talán hajnalban, délután 15 és 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos gomoly fellős időre készüljünk, majd gyenge mérséket lesz a légmozgás, hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséket, viszont már közel már 19 és 23 fokot mérhetünk, az eső miatt érezhető talán majd egy picit hűvösebbnek. Orvos meteorológia: hétfőn egy közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik még a térségünkben. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek környezetében füllettebbé, párássá válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Tessék erősíteni az immunrendszerünket. Közlekedés meteorológia: hétfőn hazánkban többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek vizes csúszós útszakaszokat okozhatnak. A záporokban, zivatarokban átmenetileg hirtelen jelentősen csökken majd a látótávolság, a napos tájakon és időszakokban viszont legyen nálunk napszemcsi. Pollenek: na, egy kicsikét lejjebb mentek a szintek, ettől függetlenül mindig van tölgy, eperfa, pátyirkőféle, valamint enyhén, de jelentkezik a vadgesztenye, a fenyőfélék és a nyílek pollen mennyisége is, ezzel nem tessék védekezni. A Balcsinál hétfőn reggel megnövekszik a fellőzet, a Balaton térségében helyenként már most lehetnek ott záporok, ezeket majd néhol égeső fellőszakadás, viharos széllökése kísérletig, a délnyugati szél erős, napközben 22-24 fok körül a csúcshőmérséklet, és bizony a vízhőmérséklet is a meleget 18 fokot, de azért még mindig nem mondanám, hogy annyira fürdésre alkalmas. A közlekedési információban is jelentkezem, hogy a Super DJ Rádió, benne pedig a Boriszka 90-es évek emlékidézése, érkezik Marusa, az én kedvencem tőle, ez a Deep.

Jó láthatósági narancssárga mellén sípok, villogó szirénák és persze sok-sok révzenet. Szerintem ezt a 90-es éveket ugye ezekből is válogatok most nektek. Remélem, hogy jól megy az emlékébresztés, és persze egy

Hivatalosan az utolsó frissítés szerint a balesetekkel, tolódásokkal kapcsolatos közlekedési információk miszerint az M0-ás autó keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion bírt összeütközni egymással. A 48-as kilométernél le van zárva a külső sáv a mentési munkaidejére, lassú vásárra kisebb tolódásra kell készülni. A 3-as főúton Gödöllő belterületén két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a fél útpályát. Aztán az M6-os autópályán az Iván Várda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél levő Geresdi pihenőpályát lezárták, burkolt felújítás miatt a határ előtt útján utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. A 6-os főúton aztán a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as, valamint a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsatok. Május 11-én, valamint 12-én a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, ugye az aszfalt hűlés és a munkagépek munkaszerületen történő mozgatása miatt is, ezért napközben is előfordulhatnak időszakosabb, hosszabb korlátozások és tolódások. Aki teheti, a fent említett időszakban válaszol másik útonat, és közben azért hallgass a Super DJ-t, mert itt is mondanak te magatokra, Boriszkára, szép lányokra, kerekvilágra, mindenkire vigyázzatok, hazavárnak mindenkit, meg oda is, ha elindult. Adjuk egy kis hangerőt a Cosmix Nótára, mert az egyik legelső kis lemez, jön a Cosmix.

Szexárdra készültem, szóval a felvétel. Ezt mondjuk Németországban, kicsit messze, mint Szexárd. A Daszpodó nagyszerű csapat 1997-ben járunk a dallal. A Computer Lieber.

kérem, gyors kocsma jelentés. Szépséges Zala megyébe tessék értük lelátogatni, mert a Zala szántón található Tátika Peszolt ajánljuk színes figyelmetekbe. Az igazi oszkó kocsmák kedvelőjének, Albert Dani, köszönjük szépen a támadást és a célbaértés egyből, hiszen fantasztikus helyet mutattál nekünk, egy igazi, gyönyörűséges, békebeli kocsmai ital, elől ezzel az igazi fényvédővel, amit ugye 80-as évek időkben, alul található berakással egészen a tetejéig ez a szürke színű cserepezett, nem is tudom, hogy milyen szokták mondani, kelet-mediterrán jellegű, ez lehet, hogy csak így kicsit olyan szurkálásképpen. Na, nagyon tiszta helység, járólapos derakással, vagy inkább mozaikos, ezt is tudom elmondani. A falok azok ilyen érdekesen díszítettek ilyen növényberakósdival, de nagyon tetszik, ez nem tudom, hogy futónövény vagy műzi, nem jött ki a képből, de tetszik. Aranyászok, óriási plakát van fönt, vannak hűtők, kellemes székek, asztalon látom, hogy rengeteg üdítős van kirakva, ez valószínűleg valami rendezvényen készült. Több információ nem igazán van, maximum annyi van, hogy sapolcsőrrel bőven ellandátva, kártyás fizetési lehetőség, és egyben kék túra pecsételő hely, ami nagyon fontos a túrázóknak, ne felejtsétek el, ezért is, meg a kék túra miatt is, látogassátok Zalaszántón a Tátika Peszolt, és persze tudjátok, hogy azt adok ma is a lehetőséget. Itt dübörögjünk egyet még.

Zsidokék és a debütáló igazán slágerre változtatta az Emergency, azt ezt mutatom a ház. Egy érdekesség a Soul Olimpiáról, 98-ban elcsatileg az az Infinity érkeztetett. Fantasztikus eredmény, emlékeztetve, meg ez, aki Krisztina és Danyi Tamás nagyszerű úszó eredményében lesz az olimpia.

azt mondja, gyerekek, és az R&B mi is szól, a Tamás Pitt, a Spring is my love. Ha nézzük, hogy mi a horoszkóp a mai nap folyamán, kosok a hétfő, most nem a kapkodásról szól, hiába éreznéd úgy, hogy azonnal cselekedned kell, este végre fellélegezsz, ezt így kell csinálni, mutatom. Bikák, jó leső biztonságérzettel indulhat a heted, de ehhez most neked is tenned kéne. A munkahelyi ügyekben ne akarj mindent egyedül megoldani, mert valaki szívesen segítene neked. Ikrek, tele vagy ötletekkel, mégis nehezen tudsz választani közülük. Egy váratlan üzenet vagy találkozás új irányba terelheti a gondolataidat, és rájöhetsz, mire kellene igazán koncentrálni. Lekoptak, azt írja már a fáma, különösen érzékenyen reagálsz mások hangulatára, ezért fontos, hogy ne vállald túl magad érzelmileg, ha figyelsz a saját igényedre is, a hétfő végre sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak tűnhet majd. Oroszlán, szeretnéd erősen kézben tartani a magad, így kell, de a hétfő inkább rugalmasságot kér tőled, hallgass arra, ki őszintén mond véleményt neked. Szűz! A hét első napján különösen fontos lehet, hogy ne csak másokra figyelj, hanem saját magadra is. Egy személyes beszélgetés sok feszkót oldhat fel benned. Mérlegek! Ne lepődj meg, a hétfőn erősebben vágysz a nyugalomra és a harmóniára, mint általában, a nap végére kellemes megerősítést kaphatsz valakitől. Skorpiók! Erős belső megérzéseid lehetnek, és érdemes is hallgatni rájuk. Ne ragaszkodj görcsösen a terveidhez, mert a spontán fordulatok most szerencsét hozhatnak. Nyilaskák! Kicsit nehezebben rázoltasz bele a hétfői tempóban, de ne sürgesd magad, egy égőtet újra előkerülhet, és most már sokkal megvalósíthatóbbnak tűnhet. Bak, mint a Boriszka, a hét első napja arra emlékeztet, hogy nem kell mindig mindent kontroll alatt tartanod, köszi. Egy váratlan helyzetből most akár önnyőd is származhat, a nyitott maradsz, munkai ügyekben jó hét kapasz, de pontos, hogy ne becsüld alá saját érdemeidet. Na, azt nem szokott előfordulni. Vízöntő, szokatlanul érzelmesebb hangulatban indulhat a heted, szóval most nem a gyengeség, hanem erő lehet, egy kreatív ötlet vagy inspiráló beszélgetés új rendületet adhat neked. Végül, de nem utolsó sorban, a halakoroszkópja mi szerint a hétfő neked kedvezhet a legjobban, mert ösztönösen rájzol arra, mire van szükséged, egy kisebb siker vagy kedves visszajelzés sok önbizalmat adhat, és jó alapot teremthet az egész hetedhez. Hát ennyi körülbelül a mai horoszkóp, csak a jó fognak teljesülni, higgyétek el nekem, nem kell foglalkozni, maximum hallgatni, a Szuper DJ Rádió.

köszönjük Erikának és a kedves szavakat, írj, hogy elég hallotta ezt meg azt a dalt. Természetesen azért is vagyok, hogy mindenféleképpen ezeket a dallamokat újra feléreztem és megmutassam, hogy elfelejtsük.

Hallhatom Túri Zoltán úr, adja az ötletet, hogy meg lehetne ezt csinálni, Erik az angol a kiadásba kinézivel. Hát, lehet, hogy Ákszi Attilának továbbítanom kellene ezt az ötletet, nem is rossz ötlet. Azt szokták mondani, a kevesebb néha több. A pontos idő 11 óra, 11 perc, az mindegy. Mindig a Super DJ-t halljátok és emlékébresztésben. Jók vagyunk, remélem.

Hídon Dakék alatt, hogy elmondanám, hogy elkelt a világ legdrágább lakása, legalábbis az eddigi legdrágább lakása. Egész pontosan Monakóban, hol más hál, az ingatlanárak nem alacsonyak. Átlagosan 100 000 euró, azaz kb. 36 millió forintos négyzetméter árral számoljatok, aki erre a környékre költözne. Na, a Revio System Capital Management nevű cég volt, amely Ukrajna leggazdagabb emberének, na hát, Rinat Akhmetovnak érdekeltségébe tartozik. Mennyibe került ez egyébként? Közel 500 négyzetméteres ingatlan vett, 167,6 milliárdos áron, minden ez jár még 8 privát parkolóhely, több földközi tengerre néző terasz, medence, jacuzzi és különböző okos otthon megoldások, melyeket akár távolról lehet vezérelni, világítani, annak mekkora ötlete van, nem? Olyan vagy ott, aztán te kapcsolgatod a lámpát, de most minden sötét van ott, meg világos nézik kamerán, nem tudom. Egy a lényeg, hogy sok jó dolog van egyébként ebben, aztán szerintem ennyit semmilyen ingatlan nem ér, gondolom ez inkább befektetés, ettől függetlenül jelenleg ez a világ leglegább lakása, Monakóba kell érte utazni.

mondjuk úgy, hogy ismertebben mondanám, hogy mondom, Ágnes Manuel a legelső próbálkozás, milyen jó volt, egy kicsit olyan felpicselve, az ének hangol, de azért felelhető énekkel, a Valahol című dal, csak itt a Super DJ Rádióban. Ne feledjétek 0-7-45-95-95-ös a Viber számom. És a Boliszkás bulihívós pedig 0-32-19-48-07.

Na kérem szépen, ki vagy szereti a viperákat, aki nagyon nagy fanja a viperáknak, annak mondanám, hogy ez van egy sziget a Balkánon, ahol több ezer vipera él. Hol is van ez? Hát a Prespotó közelében található Golemgrád mindössze 20 hektárnyi sziget, mégis egyik legkülönlegesebb és legfélelmetesebb helynek számít a régióban. Kígyószigetnek is szoktak nevezni. A beszámolók szerint a szigeten körülbelül 7000 vízi zsikló és több mint 2000 vipera él. Ez nagyon sok. A helyet bejáró utazó Robert Dastanzini YouTube videójában arról beszélt, hogy a sziget ökoszisztémája teljesen egyedi. Vannak ott még ritka madárfajok és furcsa növények is. A sziget évtizedeken át zárabolt a látogatók előtt, és csak 2008-ban nyitották meg, de akkor is természetesen csak korlátozottan a turisták számára, hiszen természetvédelmi területként működik. Bár a Kígyó sziget egyébként elég ijesztően hangzik, a hely valójában sokkal inkább tudományos és ökológiai szempontból különleges. Viszont természetesen a viperák miatt nem ajánlatos egyedül bóklászni rajta, de vezetőkkel szervezett látogatóságra van lehetőség. A sziget egyébként csónakkal lehet eljutni az észak-macedóniai Konyskó faluból. Nincs tömegturizmus, nincs vízvár, hangozzene, sziklák, lomok, vízmadárhangok és hüllők. A legtöbb ember nyaraláskor valószínűleg nem arra vágyik, hogy viper a sűrűség alapján választott cél, pedig én is megnézném. A Golemgrád tényleg ilyen, kicsit félelmetes, misztikus, nehezen megközelíthető, de szinte teljesen érintetlen, és ezért aztán mondhatjuk úgy, hogy kuriózum.

Egyes menéhoz az a messzi is volt, a valahol című dalát az újabb emlékém lesz. Mert a Mampunk MC a fogyatásban az életről szóló dalát. Érkezzen tehát a jó kis Live Your Life.

Köszönöm, Ferencek, Pecolkák, Fercsikék. Nagyon boldog névnapot kívánok nektek, hiszen a Ferencnapot ünnepülünk, jelentésen nevednek, ugye természetesen francia. És vannak érdekes másodlagos névnapjaink: Fabius, Majlát, Májba, Mirandella, Mirandola, Mirandolina, Adolf, Izidóra, Jakus, Uriel, Jákob, Kallista, Fülöp és Gújdó névnap is, mama. Hát boldog névnapot nektek is. Holnap majd a pongrácok jönnek, majd az első pagyosszentek, egy kis boldog névnapot előre is, azért ne legyen olyan pagy. És természetesen, akinek a szülcsinapcsát mondanom kell, nagyon boldog szülnapot kívánok magamnak és kollégáim nevében, akinek ma van, majd ma tartja, boldog szülnapot.

A 90-es években bizony nagyon-nagyon nagy stílusa volt a Réva Happy Hardcore és a többi ilyen pörgősebb muzsika. Teljesen új ritmust, új ritmikát tudott, ezért is válogatok most a 90-es években, ebből is legyen ilyenünk is. Remélem, hogy sok-sok emlék ébresztődik ezáltal.

Vagy oda várja az a Tóth, és hogy gyorsan elmondanám, hogy 145 éve Budapesten megszületett Carmen Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszonikus repülés atya, a Piki Z helikopter feltalálója bizony. 117 éve tartjuk a napon Miskolc ünnepét. Aztán 202 éve született Jean-Léon Gérôme, francia festő és szobrász, akkor 1880-as években a világ legismertebb élő művésze volt bizony. Őt művészetről beszélünk ráadásul. 169 éve, 6 év várfogság után amnestet kapott Teleki Blanka grófnő, aki reform pedagógusnak is ismeretes. 168 éve Minnesota a 32. államként lépett az Egyesült Államok Uniójába, ugye. 141 éve született Rajnai Gábor, színművész, érdemes művész. 138 éve született Irving Berlin, orosz-amerikai dalszövegíró, God Bless America, vagy a Putting on the Ridge című felvételeknek a nagyszerű szerzője daloknak. Természetesen a White Christmas-t is neki köszönhetjük, jól emlékszem. 134 éve született Margaret Rutherford, Oscar-díjas angol színész, aki művészi teljesítmény elismerése nélkül kapott nemesi rangot, azaz Miss Marple-t is alakította, jajjaj. 132 éve született Martha Graham, amerikai modern táncos koreográfus, 70 évig foglalkozott táncol, az igen. És 127 éve született Boldog Salka házi Sára, a Szociális Testélek Társaságának a nővére, rá is emlékszünk még. Aztán némi drum and bass, 9-es évek végéről Kosin, és ez volt a debütáló, de sokat játszottok, szintén jön a Hide You.

fantasztikus hangú hölgy, ami fantasztikus koncertverziókat is készítettek. Itt most egy eredeti Maxi lemezről kivásolt extended verzió következően jön a Dune, és az alap pedig A Million Miles From Home.

Kéne szépen kettő műsor, írnám még feszélyes figyelmeteket a mai nap folyamán. 18 órától Szatmári Zoli urat hallhatjátok, ő pedig Legaszt követi 20 órától. Addig is érdemes hallgatni.

Timeless Vanilla után pedig egészen Grammy díjas dalat hoztam zárólag. Dűpolesz feldolgozása, különböző Nilda szemplékből kettőről nagyon-nagyon-nagyon sikeres dal készült. Kérdezem, talán az egyik legkeres a Sebestyén Márta bevágott énekével, ez volt a Márta Song és a Deep Forest az előadó. Én is köszönöm a figyelmeteket, természetesen köszönöm, hogy velem tartottatok ma délelőtt is. Igyekszem holnap is érkezni majd, szokásos magazin jelleggel, prizzenékkel és természetesen csodás és kiváló, szerethető hangulattal. Addig is legyen szép a hétfőtől, köszönöm, hogy minket is jelentem, most éppen engem hallgattam. Ez a Super DJ Rádió hétfői kijelentenes évekből, anketből. Köszönöm még egyszer, sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Out of the weeds.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Also das allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
2: Okay!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: You're in my soul, you're in my mind. No matter what you do, no matter what you say, we'll run away like yesterday.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: be cool.
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az Isten.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kíván mindenkinek, Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr, érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Először is szeretném megköszönni délelőtti adását kedves Boriszkának, ismét fergeteges volt, hát köszönjük néki, reméljük, hogy minél hamarabb, minél többször visszajön hozzánk. Hát itt vannak velünk a Viberesek, már hála jó égnek, nagy örömmel tölti el szívemet, hogy ennyien itt vagytok. Hát itt van kedves Mazsi. Szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánok neked, most értem az a munkából, pihi és fülelés van. Hát kívánok nagyon jó pihenést és kellemes fülelést, érezd jól magad. És legyen szép a délutánod és az estéd. Itt van kedves Csörgő Zsolt, Zsolca Halihó Kukori. Hát szervusz Zsolca, üdvözöllek, jó szórakozást. Itt van kedves kollégám Kőszegi Gabi. Szia Duszám, szuper jó adást kívánok. Kicsit fülelek én is, aztán szünet. Hát köszönöm, hogy itt vannak füleid. De vigyázz magadra, és azért teljen hamar a munka. És hát itt van az is a család. Hála a jó égnek, köszönöm, hogy itt vagytok ti is. Gyönyörű délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes délutánt és szuper hetet kívánunk mindenkinek. Ugyanezt kívánom én is minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, amit most hallgattok a Move You Hands Up a Club Riders előadásában. Jó fülelés kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat!

És hát igen, igen, itt van Viberen velünk Kovács Sándor, itt van Sándori Jani és a Bátori Autó összes tagja. Hát kedves Bátori Autósok, teljesen hamar a munka, azért legyen, hogy legyen miből fenntartani a kis családot. Kellemes fülelést, és bízom benne, hogy így sokkal jobban fog menni a munka, érezzétek jól magatokat, szuperek! Kellemes délután,

hát persze lehet, Zsota. Akkor lehet húhogni, haligabén kertészkedek. Hát kellemes kertészkedés kívánok. Hát én nekem a múlt héten már elegem lett belőle, de még van bőven. De nem baj, ami késik, az nem nyúlik. Hát most az eső az jót tett a földnek elég rendesen, nem sokára nyírhatom újra a fűvet. Kellemes kertészkedést, és aki dolgozik, teljen hamar. És hallgassátok a Super DJ rádiót, és érdemes. Nem sokára hazai vizekre evezünk, szóljon majd Aris Lunara csodálatos előadása itt a Super DJ rádióban.

Csak óvatosan az úton hazafelé, tebb sépségre vigyázni, sima aszfaltot kívánok, és mi hamarabb ér haza. Üdvözlöm Hugicámat, üdvözlöm Danit. Csodálatosan szép délután. Itt most 7 ágra süt a nap Budapest 20. kerületében, tehát azt mondom, hogy nagyon szép, nagyon jó idő van. Olyan hölgyies, tudjátok, szeszélyes.

de nem sokára érkezik a kései ifjúság. Kora is, és bízom benne, hogy szuper lesz. Egészség legyen a többi. Nem pontos.

Laci bácsi, hát bizony, bizony, véget ért a lázas ifjúság. Az soha nem fog véget érni, ugye, hogy ugye? Hajrá, Ütker!

Szervusz Gabóca, te is itt vagy. Csodálatosan, szép délután kívánok neked is. Kedves, érezd jól magadat, kellemes fülelés.

bizony Fönni néni üzeni, hogy nagyon-nagyon-nagyon finom volt a töltött karalábé. Köszöni szépen! Olyan jó zöldette, biztos nagyon szuper volt. Köszönjük!

És már is megyünk külföldre, a Carapicho fog előadni nekünk a Csiki Csikit. Itt a Super DJ Rádióban, és van egy nagyon-nagyon-nagyon jó hírem, kedves hallgatóim. Utánam én 18 óráig leszek veletek, és utánam érkezik hozzám kedves barátom és kollégám, Szatmári Zoltán a Retroboxal. Hát ő lesz 20 óráig, 20 órától pedig Gregas jön élő mix műsorával. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, és örömmel telt el, hogy végre Szatmári Zoli visszaérkezik közénk. Kellemes fülelést mindenki.

Most az igazság, kedves Laci bácsi, hogy olyan jó ízűen ette, hogy nem volt szívem belekostolni. Komolyan, őszintén mondom, tényleg olyan jó ízűen falatozta ott mellettem.

Hát bíztam benned, Laci bácsi, hogy beszóltál. Azt írja nekem, jó a szöveg, ki az edződ? Hát a főnő néni. Elég rendesen edz.

És már is megyünk tovább, Krisztina Kulióra, Candyman előadása következik. Aquera következik. Itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm szépen a kisegítést.

És megérkezett a Viberre kedves Mihalovics József is. Szia, szép délután, hát viszont kívánom, remélem már otthon vagy, ha nem, akkor teljen hamar a munka, és érezd jól magad, kellemes fülelést.

Az a helyzet, kedves Laci bácsi, hiába hozol logopédust, mert nem tudok a nyelvem alá kavicsot tenni, mert ott az életmentő gyógyszer van a nyelvem alatt.

Meg különben is korán reggel ritkán rikkant a rigó, harokkant. Na jó, Valaci bácsi. És akkor most ismét hazai vizekre vezünk, kedves Super DJ Rádió hallgatók.

És a Karolina következik Szécsi Pál dalának feldolgozása itt a Super DJ Rádióban, melynek Viber címe a következő 0670 45 95 995. Írjatok nyugodtan a műsorvezetőknek is, szeretik nagyon!

0: Super DJ Rádió. Neked zenél. Move your body.
1: Ez pedig már a Venga Boys, egy kicsikét felturbozott változatban itt a Super DJ

Csak azt nem mond Laci bácsi, hogy maradt még a hétvégéről kaja, mert azt nem hiszem el. Most nem sokára következik, érjenek Kara és a White Feeling.

Igen, igen, kedves Mazsi, pont ilyen dressbe táncolt annak idején Encsike, legalábbis nekem azt mondta, arra a darra, amit éppen akkor adtam, most hirtelen nem ugrik be. És akkor mondtam neki, hogy megnézném abba a dressbe, de azt mondja, hogy az már valószínűleg nincs meg, meg nem is menne fel rá.

Hát magyarul azt írta nekem Laci bácsi, hogy a mai étek az 20 évre titkosítva van. Jó van, megállj főszakács, őszte még az én utcámba. És már is hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim, itt a Super DJ Rádióban. Szabó Nikolett következik, Zöld az erdő. Ez egy nagyon-nagyon friss remix 2026-ból. Hát akkor halljuk.

Magyar népdal, bizony, bizony. És megérkezett a Viberre, kedves Majoros Imi is. Felisztáde, Corrido, Tio, Kukoro. Hát szép délután kívánok néked is, kedves Imi. Érezz jól magad.

Na most őszintén, ki emlékszik még erre a csodálatos magyar dalra? Én igen. Régen nagyon-nagyon sokat énekeltük annó, még általános iskolás koromban, bizonyos körökben. És ugye milyen jó, hogy felújítják és feldolgozzák. Nekem nagyon tetszik. Köszönjük nékik, kedves Szabó Nikolett.

0: A Webrádió csak neked zenélünk.
1: Igen, igen, ez pedig már a Bad Boys Brew. És a Pretty Young Girl itt a Super DJ Rádióban.

Hát kedves barátom, Dreamer azt írt a Viberen, hogy neki nem rémlik. Hát, kedves barátom, akkor te nem abba a korszakban nőttél fel, amelyikben én. Csodás napot kívánok, és örülünk, hogy végre visszatérsz. Remélem minden rendben.

És már is megyünk tovább, szóljon Eddie Grant, Jimmy Hope, Joanna.

Tencsike is, már hiányoltam nagyon. Szia, kedves Kukori bácsi, én már itthon is fülelek. Sziasztok, szuperek! Vezettem, nem tudtam érni, de a zenéket élveztem eddig is. Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Puszcsike, Encsike! Ja, és Pacsi a kis rossz csont Szuzinak. Hát igen, igen, megtalálta a jó helyet, kedves Szuzanna. Bizony, bizony, apa mellett alszik, már föl tud jönni az ágy. Csodálatosan jó füle is, kedves Encsike. És megérkezett Robi is. Szia, Kukori bácsi, hallgatlak én is. Jó hangulatos a zenéd, mint mindig. Esetleg, ha lehet, nem haragszom meg egy ego számért. Üdv Robi Szlovákiából. Hát megoldjuk, kedves Robi. Üdvözöllek Szlovákiában. És hallgassd a remek zenéket. És most egy érdekes formáció következik, hát mint tudjátok, Super DJ Rádió vagyunk, hát akkor a DJ hozza a csárdást ide nekünk. Hát bizony, bizony!

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

Köszönöm kedvességedet, Robi, Szlovákiából aranyos vagy. Hát bízom benne, hogy valamikor eljutok arra is. Köszönöm.

Hát igen, igen, akkor a Telek és környéke, főleg a szlovák oldalon figyelem, következik az Ergo, itt a Super DJ Rádióban. És persze mindenkinek ki szereti, hát gyerünk, Robi, mármint Szikora.

Csuci is nekem, Purci úr! Hát de csodálatos fejfedőd van, te gyerek a kopaszok közé! Hát igen, igen. Tudod, sokan a hegesztést úgy emlegetik, mint az itókázást, de látom, te dolgozol elég rendesen. Teljen hamar és jó fülelés közben, Purci úr! Nagy ölelésem!

És már is külföldi vizekre elvezünk, kedves hallgatóim! Szóljon az Eurodance! És a Banana Song, Banana Boat Song.

Hey, Mr. Tallyman, Tallymi Banana! Hát gyerünk, gyerünk, szuperek! És hétfő délután, ma vidámság!

És a Vibe-en bejelentkezett kedves Sára. Szia Kukori bácsi, lelkesen hallgatlak Kecskemétről. Szép napot Kecskeméten mindenkinek, kedves Sára, neked meg főleg. Megint szuper a műsorod, mint mindig, mindenkinek csodálatos délutánt kívánok. Köszönjük kedves Sára, viszont kívánom néked kellemes fülelést, és csodás hetet kívánok.

szerdán is ugyanebben az időpontban. Itt leszek veletek, várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, hozzátok magatokkal, barátaitokat, ismerőseiteket. És mondjátok neki, van egy nagyon jó rádió, ahol a hallgatókért vannak, a kedves műsorvezetők, DJ-ek, ez szuper DJ rádió. Köszönöm, hogy vagytok, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést! Szerdán 16 órától ismét itt leszek veletek.

előző adásomban keddi egy kedves hallgató kérte, hogy adjak neki egy Deák Bill Gyula számot. Hát most elérkezett az alkalom, és hoztam, csak nem tudom, hogy most hirtelen ki volt, de bízom benne, hogy hallgatja a Super DJ rádiót, és akkor meghallja.

nyé, Margit. És már is külföldi vizekre vezünk, egy egészen más stílus. Szóljon az Operaház fantomja.

Köszönöm szépen, kedves Encsika, szép szavakat, aranyos vagy. Hát igyekszem, én értetek vagyok, kedves hallgatók. Miattatok csinálom az egészet, hogy megpróbáljak egy kicsikét szórakoztatni benneteket ezekben a rohanó hétköznapokban. És már is egy egészen más stílus következik, szóljon a Grate és a Mamma Maria itt a Super DJ Rádióban.

És ha hiszitek, ha nem, megérkezett a Viberre jamaikai Nandi. Szia Kukori bácsi, Jamaika fülelésben van, jó adás, sok fület, meg szép napot mindenkinek, STB. Hát köszönjük Nandi, hogy itt vagy, kellemes étkezés kívánok, jó kis Balaton szeretet Kovi Ubival. Csodálatosan szép napot néked is, érezd jól magadat, jó fülelést. Örülök, hogy itt vagy, köszönöm.

írja is nekem Nándi, hogy haza vagyok érve, teljesen melegítem az ebédet. Hát a Balaton szerettel vigyázz, mert megolvad a cakoládé rajta. Jó étvágyat!

Hát csak úgy elmondom, hogy Laci bácsi már megint beszólt. Hogy adjam le a Porsche szerelem Görögországot. Jó van, Lackó bátyám.

Tessék, Laci bácsi, le vagy pipálva. Jamaikai Nándi lekváros rántott húsit fog kajálni. Hát jó étvágyat kívánok. Milyen lekvár? Szilva vagy barack?

tessék, vagy barack, vagy csoki, sírja Nándi. Most pedig jöjjön a következő dal, Bikini. Mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy képet rólam.

Hát én már semmit nem értek, de kedves Nándi, most finom csemegével kápráztatott el szövegileg, hogy a kocsonyára is kakópocsor. A fene az ízlésedet.

És nem sokára ismét külföldi vizekre vezünk, Lira Fitz következik, és a WhatsApp itt a Super DJ Rádióban, ahol már egy órát se kell kibírnotok Kukori bácsival, hiszen 18 órától érkezik hozzátok kedves barátom Szatmári Zoltán Dreamer a Retrobox című műsorával egészen 20 óráig, 20 órától pedig Gregasz jön hozzátok élő mix műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

kedves Dádi, komolyan te beleláttál most a fejembe, hát mert a ma reggelim az csodálatos finom tojás rántotta volt, szalonkával, kalbászkával, paprikával, újhagymával, és hát képzeld el, falatoztam hozzá kis kanállal a Nutellát. Hát ez nem semmi.

0: Schiller DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Igen, mert a hétvégén volt palacsinta is, és a gyermekem az nagyon szereti a nutellás palacsintát, azt előhagyta a nutellát, aztán valamit csinálgattam, meg kóstolgattam a finom rántottát. Hát, csak elkezdtem így ezért nyeldekelni, aztán csak benyomtam egy-két kanállal.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap.
1: Igen, igen, kedves Mihálovics József. Jó kis paraszt rántotta újra gondolva. Jó van, köszönöm, megkaptam. De nem baj, semmi gond nincs ebben. Nagyon finom volt egyébként. És akkor jöjjön a Govenhoz és az álom. Kívánom minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, hogy a legszebb álma váljon valóra.

És kedves Mihalovics Józsefnél dörög a kertben, leült egy sörre, megvárja, hogy mi lesz, hát kint a kertben dolgozgat. Hát bizony, kitartást és egészségedre!

És most mondja Laci bácsi, hogy itt Erzsébeten nálunk is dörög az ég. Hát jó, én bemegyek a stúdióban, nem látom. Már látom, a szél van. Akkor lesz valami, hadd el, hadd. Lehet, hogy beszorulok ide a stúdióba. Hát majd meglátjuk. De hát, hogy is maradok egy kicsikét, és kedves barátom Szatmári Zoltán fog érkezni 18 órától ide hozzátok. De álmodozzunk tovább!

És hát Viberre folyamatosan jönnek az üzenetek. Hát igen, igen, kedves jamaikai Nándinál a munkareggeli. Hát igen, mindenféle finomságot van, szalonna, paprika, nyam, nyam, minden finomság. Hát egészségedre, hát ez a legjobb reggel, így van. Nagyon jó az a feltuningolt kerék ott mögötte. Hát egészségedre.

És közben kedves Csőgő Zsolt Zsoca írja, hogy hát a füles volt, a fülén hallgatta a zenét, nem hallott semmit, most cseppent egyet, de lesz valami. Mármint a viharból, de a pizza megrendelve. Hát igen, igen, egy csodálatos hölgy vigye ki neked a pizzát, és jó étvágyat kívánok hozzá. Remélem azt, hogy nem hallotta meg.

Hát igen, igen, a földeknek kellene már az eső, így ahogy írja a Jamaica Nandi, de az a helyzet, hogy akkor nekem megint gaz kell nyírnom. Na jó, persze, hát kell az eső, hogy ne kéne.

Hát én is így gondoltam, Zsocca, hogy el kell menni. Ja, de te úgy, hogy neked kell elmenni a pizzát. Ja, úgy már értem. Bocsi.

Igen, igen, kedves Nándi, most jelen pillanatban be van borulva, legalábbis itt a 20. kerületben, ilyen hol kisüt a nap egy pár percre, hol be van borulva, és van, amikor esik is, hát egész éjjel esett például.

most pedig ismét egy csodálatos régi dalocska következik, Season in the Sun, a Dream Trance előadásában.

Kinek örömére, kinek bátor, már közel fél órát se kell kibírni Kukori bácsival, és érkezik hozzátok Szatmári Zoltán Dreamer Retrobox műsorával. Végre valahára megérkezett hozzánk ismét, nagy örömmel várom én is. És ezután gyönyörű, de után következik a padödő. Jó nekem így!

És már is következik GG Borbeats itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat. Egészen 18 óráig, 18 órától érkezik hozzátok a Szatmári Zoltán Dreamer, 20 órától pedig Gregasz érkezik hozzátok, érdemes továbbra is minket hallgatni. Ez a Super DJ Rádió.

most már is egy egészen más stílus következik, hazai vizekre evezünk. Szóljon, Piero! Ha sírni látod a bohócot,

Mondom kedves műsorvezető barátomnak, hogy 10 perc, azt mondja, hát nehezen, de kibírom, pedig már ki akarja a mikrofont venni a kezemből, de még nem adom. Még ezen kívül van két dalom a búcsú dallal együtt. Ezután a Gombé Dance Band következik, kedves hallgatóim. Itt a Super DJ Rádióban.

Egyébként ott a pont a kedves Mihálovics József írja, hogy megérti, mert hát hiányzunk neki. Hát persze, így van, mindenkinek hiányzott, kedves Dreamer Szatmári Zoltán, de hát már alig 7 perc, és itt van velünk, veletek. Most akkor jöjjön a Gombindance-ben. És akkor, mint említettem vala, velem legközelebb szerdán szintén 16 órától találkozhattok itt a Super DJ Rádióban. Várok mindenkit nagy szeretettel, hozzátok barátaitokat, ismerőseiteket, és mondjátok nekik, van egy nagyon szuper rádió, ahol jó DJ-k és műsorvezetők vannak. Várunk mindenkit nagy szeretettel.

Mihálovics József, írja nekem, leültem, mint az iszap, abba hagyta a kerti munkát, holnap úgyis ítéletidő, szerdán meg folyt köb, a kertben is meg velem, és hát köszönöm, aranyos vagy. És hát itt van velünk kedves Bazsi, szép adás volt, köszönjük Kukori bácsi, további szép estét neked, így áll valamit megérdemled. Nagyon szépen köszönöm, kedves Mazsi.

Nagy-nagy szeretettel. Köszönöm, hogy velem tartottatok, itt voltatok határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkum malasztúr, mert bizony ezután, dal után már csak a búcsúzódalom maradt hátra. A szokásos Dari Effigelgőtől elmegyek, de ti nem menjetek sehova, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Velem legközelebb szerdán 16 órától itt vagyunk, sziasztok!

0: pedig téged vágytalak egész éjjel.
1: Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legyen szép a hetetek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem. Csodálatosan szép estét, és fogadjátok Dreamet, Szatmáj Zoltánt és Gregaszt 20 órától nagy-nagy szeretettel. Hallgassátok a Super DJ Rádiót. Jó fülelés mindenkinek, sziasztok!

Na és mint egy vén és öreg kalóz, vagy kalauz, ki tudja már, hogy milyen státuszban vagyok én itt. Szóval egy kalóz, szépen visszauszályoztam, visszavitorláztam hozzátok. Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a Super DJ Rádióban. Vagyunk most 5 perccel 18 óra után. Előttem Kukori bácsi nyűjtte a húrokat. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy itt volt és szórakoztatott benneteket, meg hát engem is, és elég széles zenei repertoárt érintett. Hát nem tudom, nagyon szóval nagyon feladta a leckét, az, hogy mennyire leszek én majd hatékony, az majd kiderül az este során, ugye egészen 8 óráig leszek itt. 8 órától pedig ugye Greg asszonyozza majd azokat a jó kis zenéket, amelyek tőle megszokott módon szórakoztatnak majd benneteket. Na és akkor a megszokott Viber szám plusz 4 59 95. Hú, én teljesen elszoktam ettől, illetve superdjradio.hu, ahol lehet nézelődni, illetve tudjátok a Facebook csoportot se felejtjétek el, Super DJ Radio, gondoltátok volna? Na, és akkor a kalózokkal elkezdtük, és egyébként beleolvastam már a Viberbe, de azt a következő megszólalásra hagynám. Nagyon szépen köszönöm elsősorban, itt el szeretném mondani mindenkinek, aki ugye köszöntő üzenetével jelezte, hogy várta vissza a Retroboxot. Hát akkor vissza is érkezett, és igaz, most még csak hétfőn, de remélem hamarosan heti két alkalommal fogunk örülni magunknak, ahogy a Happy Station is és a Fun Fun is itt van velünk, szóval jó szórakozást a következő időszakhoz. Nem, azért nem mondom, hogy két órához, mert ugye jön majd Gregas is, úgyhogy itt a Super DJ-n veletek együtt, mert nélkületek nem mennénk semmire, de hát ezt tudjátok nagyon jól.

Na és akkor mi egy boldog adó vagyunk, hiszen emlékeket ébresztünk, és csak nektek zenélünk, ezt sose feledjétek. És akkor nézzük itt a Viberen történő írásokat, hiszen hát természetesen a Vibereket is olvasom és nézem. És ezt kezdeném először, mert hogy van egy retroboxos csoportunk, akiben még elég sokan itt maradtak velem. Itt van Zsuzsika, István, Nándi, Mazsi, Józsi, Mimi és Melinda. Ezek közül egyébként már köszöntött Józsi minket, Mazsi, illetve itt van Mimi is, úgyhogy nagyon örülök nektek, és nyugodtan bármit beírhattok oda ebbe a csoportba, hiszen ez teljesen interaktív csoport. Ezen túl itt van Mazsi, szuper délután, szuper adást kívánok neked, és örülök, hogy újra adásban vagy. Köszönöm szépen, én is örülök. Itt van az Isa család is, hiszen csak halkan írom meg, mi mindig itt vagyunk és vártunk. Gyönyörű késő délután kívánunk, kedves Dreamer innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, örülünk, hogy újra üdvözölhetünk, és hogy nem mondtál le rólunk, mert mi sem. Kellemes délután, szuper hetet kívánunk, hello mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, hello Erdőszentgyörgy, hello család. Nos, hát semmiképpen nem mondtam le rólatok, és ennek a sajnálatos hirtelen, szinte szó nélküli eltűnésnek megvan a maga oka, ezért bocsánatot kérek tőletek, sajnos az élet néha nem úgy dobja a dolgokat, ahogy kellene, de azért remélem, hogy lassan rendeződik ez is, és ahogy mondtam már, akkor két hetiben is tudunk itt együtt lenni, úgyhogy köszönöm, hogy nem mondtatok rá rólam. Aztán itt van Imi is velünk, hola senyor, senador, nem tudom én, dreamer, cuetenga, una, felisztár, de biztosan így van, örülök, hogy itt vagy Imi, és érezd jól magad a zenékkel. Aztán szia kedves Dreamer, csak hogy megjöttél végre, hiányoztál lám, szuper kis műsorod. Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást kívánok, sok szeretettel. Puszcsika, Encsike, és a legjobb kezdés, imádom Jack Sparrow kapitányt. Én is nagyon szeretem, és nagyon régen hallgattam már veletek együtt. Aztán itt van Józsi, aki köszöntött és emlékeztetett egy nagyon fontos dologra, amit talán nem is kellett volna talán mondani sem. És itt van az előző óra, két óra műsorvezetője, Kukori bácsi is. Jó adit itt is írta nekem. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na hát, ezekkel az üzenet cunamikkal elindult a műsor. És akkor nem csak a műsor indult el, hanem mióta nem találkoztunk, szinte eljön hozzánk a nyár, hiszen már május 11-ét írunk, és akkor Pete Juniorral meg Fernándóval meg fogom nektek egy kicsit előlegezni a nyarat. Igaz, ma mindenfelé esett, zuhogott, jégeső, meg minden volt, tehát ez most nagyon-nagyon-nagyon kellene, szinte minden héten egyszer. Na de, ezt nem mi mondjuk meg.

És akkor leírhatnátok ti is, hogy mennyire várjátok egyébként a nyarat, mennyire várjátok a jó időt. Nyugodtan lehet mondani, hogy nem várjátok a jó időt, de a nyarat egyébként várjátok, vagy várjátok a jó időt és várjátok a nyarat is, mert szeretitek a meleget, nyugodtan írjátok meg. És egyébként Kukori bácsi megkérdezte a nagyon fontos kérdést, hogy a Retrobox csoportba hogyan lehet bejutni, beférkőzni ide immár a 8 résztvevő közé. Szóval nagyon egyszerű, egyszerűen csak jelzitek nekem Viberen, és hogyha szeretnétek bejutni, akkor minden további nélkül nyitva áll a kapu, és lehet jönni. És egy kicsit segítsetek is nekem, megmondom őszintén, mert még egyelőre bele kell rázódnom, hogy írok, olvasok, beszélek, zenélek, meg minden egyebet csinálok, úgyhogy nyugodtan írhatjátok a dolgokat. És egyébként Józsi írta, nem is olyan régen, igaz, nem nekem írta, hogy leültem, mint az iszap, és teszek a kertre, mondjuk ezt nem ezzel szóval írtam, és eszembe jutott már is egy vicc ezzel kapcsolatban, hát elnézést, hogyha nem olyan teljesen szalonképes lesz. A lényeg az volt, hogy a rendőrökre rábízták, hogy vigyázni kell a tehénkére, és eljött az itatásnak az ideje, és hát nem tudták, hogy mit csináljanak vele, levitték hát a tóhoz, tehénke ott nézelődött, ivott egy kicsit, de hát úgy nem volt nagyon nagy kedve. Na hát a rendőr bácsik, akiket ugye nagyon szeretünk, mert hogy róluk viccelődünk, kitalálták azt, hogy nagyon egyszerű, ha már nem iszik, akkor egyszerűen be kell nyomni a fejét a kis tavacskába, vagy a kis patakocskába, majd elkezd onnan inni. Hát ezt is tették, legyűrték a fejét, nyomják bele, szegény tehén erőlködik, hát szegény összecsinálta magát erőlködésbe. Erre megszólal az egyik rendőr, hogy Józsi, ne nyomd olyan mélyre a fejét, mert már az iszapot szíja!

0: Fool's Cry, megőrít engem ez a lány. DJ Janu énekelte így, hogyha jól emlékszem. És akkor most én nagyon örülök annak, hogy ilyen aktívak vagytok a Viberen. Először is Iminek az írását szeretném megosztani veletek. Ő azt írja, hogy ő nagyon várja a júliust, a nyarat, mert megyek Spanyolba, Alicante talán, ott lakik egy barátom. Na hát ez nagyon-nagyon jó dolog, és kívánok neked nagyon-nagyon jó időtöltést. Nekem pedig Spanyolországban a kis unokahugom, szerintem jól mondom, volt nem olyan régen, ilyen cserediákos dologban nagyon sok élménnyel gazdagodott. És ha jól tudom, akkor nem csak te vagy, aki ugye nyaralni megy majd ilyen külföldi országban. A rádióban van más is, aki nagyon-nagyon várja. Remélem ez valóban így is van. Aztán megjött Jamaikából Nandi, azt írta, hogy szia All, szia Dreamer, de jó hallani a hangod. Hát, köszönöm szépen. Én is örülök neki, hogy hallhatom, és örülök, hogy ti is halljátok, úgyhogy szerintem ebben meg is egyezhetünk. És hát tallózok egy picikét az írások között, mert ugye azt írta Józsi, hogy a nyarat várom, a meleget nem szeretem, hát akkor druszám, én is így vagyok vele. És egyébként még itt volt egy olyan írás is, hogy az, hogy pisszentett egy sört a Józsi, az teljesen rendben van. Ja igen, hogy milyen jó idő van a kertben, és akkor gyorsan oldalra is pillantottam, hogy meglessem a hőmérő higanyszálát, ami 22 Celsius fokot mutatott kint. Valóban egyébként jó idő lehet, nekem is egyébként kint lenne valamilyen szinten a helyen, nem, helyette bejöttem hozzátok, mert képzeljétek el, itthon hagytam az ebédem, és ebédidőben, mert hogy talán, hál' Istennek vagy nem, inkább lehet, hogy nem. Na mindegy, erről is mesélek, ha gondoljátok. Szóval itthon hagytam az ebédemet, gondoltam, haza biciklizek érte. Hazajöttem, jó étvágyal megettem, biciklizek vissza, és félúton kaptam egy olyan defektet, mint a húzat. Úgyhogy toltam a bringiglit egészen hazáig, úgyhogy emiatt a kertben én is egy kicsit ugye biciklit javíthatnék. Na, az majd valószínűleg holnap lesz. Mazsi azt írta, hogy náluk felhős az időjárás, Kukori bácsi egyszerűen szeszélyes, úgyhogy rendben van az, ki fog sütni a napocska is. Most egyelőre még Hű és Nálitól kaptunk egy nagyon szép látképet egy gyönyörű szép kék éggel. Természetesen ez így van. Na, hát magyar zene jön aztán, nem magyar zene jön aztán, ki tudja még, hogy milyen zenék jönnek, mert tudjátok, hogy itt a Super DJ Rádióban nektek zenélünk. Ugye ez a műsor nem elsősorban arra szól, nem tudom, aki még most hallja először netalántán a Retro Boxot, hogy a mai zenéket, a mai, hát nem is tudom, zenéket próbálom feldolgozni, vagy lejátszani, vagy a feldolgozott zenéket lejátszani. Próbálok ragaszkodni az eredeti zenékhez, próbálok ezzel mulattatni benneteket.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

Rám zapor, jocó, lamúr, tuzsúr, egy perccel múlt fél hét, és robog a Retrobox, és a Super DJ rádióban nem csak ugye 8 óráig, hanem 8 órán túl is, sőt, akár egész nap érdemes itt maradni velünk. Jó zenék szólnak, jó kis válogatásban, és jó kis műsorvezetők jönnek hozzátok. Általában ugye délelőtt Boriszka, délután meg mikor ki kapja elő gyorsan a mikrofont és jön ide hozzátok. No, és hát nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy ezen a nyáron lesz-e valami hasonló sláger, mondjuk, mint ami hamarosan itt el fog következni nekünk, mert meg hogy hányan fognak táncolni még erre a dalra, ami ugye már jó kis retro dal, mert hogy ilyen retrós az egész. Na, ezt erre is kérem, kérlek benneteket, hogy írjátok meg a Viberen. Egyébként az a helyzet, hogy itt a csoportban nagyon jól beindult a beszélgetés, és örülök neki, hogy van, amikor ökörségről, van, amikor fontos és érdekes dolgokról beszélgettek, és hogy én is be tudok néha egy kicsit kapcsolódni, meg akár van olyan is mondjuk idézni is, vagy ilyesmi. Na, szóval akkor, hogy szól az a dal?

0: Paci. Rozé és a Bruno Mars, tehát ugye erről volt szó, hogy vajon mi lesz az idei nyár slágere. Egyébként nyugodtan ezt is leírhatjátok a Viberen, plusz 3674 59 59 95 vagy 595 995, így se rossz. No, és közben ugye a Viberen mindenféle makkás dolgok robbantak fel, egy szigorú fekete macska, meg egyébként a légkábelek jelenléte, illetve az, hogy az ég az nem felhős. Közben Zsuzsikát is köszönhetjük, aki éppen ma akarta letörölni a Vibert, de aztán mégsem tette, és milyen jól tette egyébként, meg hogy itt van velünk a Super DJ-n. No, és akkor... egy kicsit, hogy mondjam, tudom, hogy van egy kis tartozásom veletek szemben. Sőt, egy emberrel szemben nagy tartozásom is van, mert legalábbis együtt nagyon régen hallgattuk meg a következő felvételt, de akkor már itt az ideje, hogy meghallgassuk, utána pedig egy picikét játszunk. Próbálok nektek hozni egy kis érdekes dolgot, legalábbis én úgy gondolom, hogy érdekes, aztán majd megcáfoljátok, vagy éppen nem. Tényleg ez csak játékról szól, semmi másról, itt a Super DJ Rádión. Egyébként Dreamer vagyok, és a Retro Boxot halljátok, majd még 8 óráig ez a műsor jön, utána pedig tovább az élő műsorvezetés Gregasszal.
1: Ez a Super DJ Rádió.

két dolog miatt is nagyon kontrasztos lesz a következő zene, és aztán pedig jön ez a kis játék, amit már az előbb harangoztam. Szóval az egyik dolog az az, hogy összehasonlíthatjuk nagyjából ugye a 2025-ös és mondjuk egy 20 évvel korábbi dalt ettől az előadótól, illetve a másik kontraszt, hogy az előbb arról beszéltem, hogy itt van a nyár és zenéltünk is, és pedig az FLM azt mondja majd megint csak, mármint az FLM, hogy véget ér a nyár. De nem ezért játszom nektek, hanem azért, hogy emlékezzünk, hogy milyen rossz azt gondolni, hogy véget ér a nyár, és szeptemberben ezt hallgatni, és milyen jó, hogy még előtt állunk.

egészséget. Szóval... Jaj, nagyon szeretem ezt a dalt. Messziről fogok indítani. Egészen onnan, hogy általában ugye a retroboxban, szóval a retroboxban nem nagyon szoktam, vagy ritkán szoktam kívánságot lejátszani, de néha leszoktam játszani, ha már valaki egyébként megkérdezi. Illetve a másik dolog pedig az, hogy a következő játék ugye arról szól, és éppen azért játék, mert el fog hangzani valami, nem egészen úgy, ahogy megszokhattuk, és én kíváncsi lennék a dalból, vagy egy előadóra, vagy egy számcímre, vagy mind a kettőre, vagy egyikre sem, és ebből a fajta megzenésítésből, mondjuk inkább így, fogok minden műsorban hozni akár kettőt, hármat is, attól függetlenül, hogy lesz kedvetek játszani, vagy sem. Megmondom őszintén, ez a fajta, ami következik most, nekem nagyon-nagyon hangulatos. Nem biztos, hogy mindenki így van vele, ezt is nyugodtan megírhatjátok a Viber csoportba. Tudjátok, plusz 36, 74, 595, 995, de nem csak a Viber csoportba, hanem Viberen is megírhatjátok természetesen, nem tudom, Encsike figyelsz-e. Na szóval ez egy hangulatos nóta, legalábbis nekem nagyon hangulatos, aztán ti is megírjátok, hogy mit gondoltok. Tehát írjátok be az előadót, a számcímet, vagy mind a kettőt, és akkor az első három biztos, hogy kérhet valami retroboxos dalocskát. Oksi!

Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy játszottatok velem, és nem sokára meg is fogjuk beszélni azt, hogy ugye kivel, kinek milyen dalt fogok lejátszani. Egyébként arról van szó, hogy ez gyakorlatilag egy papíros kottával működtetett, levegővel működtetett, hát ilyen kicsit angolok talán úgy hívták, hogy kintorna, mert gyakorlatilag az volt a kín, hogy szegények még tekerték, ugye, ahhoz, hogy elég levegőt termeljenek, ma már egy elektromotor hajtja őket, és gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon sok dolgot feldolgoztak erre a mechanikus orgonára, és gyakorlatilag ezt hallhattátok, hogyha van kedvetek, akkor még néhány ilyen kis hangulatos dalt meghallhatunk. Egyébként elsőként Mimi írt nekem, ő nagyon profin vágta, hogy Ace of Base és a Sign-ot lehetett felfedezni ezekben a dalokban. Aztán egyébként megjött Mazsitól is, illetve Max is azonnal vágta, többek között egyébként Gyula, Szabó Gábor is, és Nándi például Labus Love to Love-ra gondolt, majdnem, és még azt írta egyébként, hogy zenegép és Wurlitzer. Na most a Wurlitzernek a működését, meg a zenegépnek a működését nem tudom, azt ugye nyilván az egy kicsit szerintem más téma, de egyébként Wurlitzer, igen, mondja Kukori bácsi, én meghajolok előtetek, legyen Wurlitzer, szóval ezzel kapcsolatban még játszhatunk. Igen, mondja Kukori bácsi, én meghajolok előtetek, legyen Wurlitzer, szóval ezzel

Way to your heart, ez a DJ Bobo és Betty Love, és közben arról beszélgetünk még itt a háttérben, hogy ugye Wurlitzer, és akkor én írtam egyébként Kukori bácsinak, hogy Verkli, hát a szívből kell tekerni, igen, éppen erről beszéltem gyakorlatilag, hogy azt szívből kell tekerni, és tekerni, és tekerni egyébként, és... Képzeljétek el, Mimi már is megírta, hogy mit szeretne hallgatni, és nekem beugrott, hogy ez a dal egyébként ugyanúgy létezik erre a megszólalásra. Na, vajon melyik dal szerette volna? Na, és akkor egyébként azt írta hozzá, hogy minden hallgatónak küldeném, és neked külön, és örülök, hogy itt vagy újra. Nagyon szépen köszönöm, szóval hallgassátok csak meg, hogy melyik dalt szerette volna, vagy szeretné meghallgatni. Hát ez nagyon jó. Na, nem lesz itt velünk ez a dal. De szerintem itt lesz, figyeljetek csak.

Egyelőre, hát Maxi és Mazsi még azon gondolkodik, hogy milyen dal jöjjön, amelyet nagyon szívesen elküldene valamerre. Hát ezt majd mindenképpen meglátjuk. Addig is, amíg kitalálják, persze megy tovább a Móka és a Nóta is egyébként, és szeretném üdvözölni Ausztria szuperebb Super DJ rádió hallgatóját, vagy hát leglelkesebb Super DJ rádió hallgatóját, Lajost, aki azt írta egyébként, hogy kellemes szép napot kívánok, és üdv újra. Úgyhogy hűj, megérkezett Mazsitól és Max-től a kérés, és hát azt gondolom, hogy lehet bármelyikről is szó, és megpróbálom gyorsan ki is találni, vagy kitalálni, meg is keresni. Egyébként nem túl nehéz feladatot adtak nekem, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesek voltak. Szóval azt írta egyébként Mazsi, hogy ő gyakorlatilag bármelyik Britney Spears dalt szívesen meghallgatná, mert hogy egyébként olyan régen voltak már. És itt két dal jutott azonnal az eszembe. Az egyik ugye az a Baby One More Time, vagy a másik az Oops, I Did It Again. Na, akkor a kettő közül mindjárt el is fogom dönteni, hogy melyik legyen, de egyébként lehetne a Womanizer, a Bombastic Love, az I'm Slave For You, az Everytime, és más olyan dalok, sőt, volt itt egy olyan dal, ami egyébként egész jó kis király dalok voltak annak idején. Aztán vannak, akik mai napig is szeretik őket, én is szívesen egyébként meghallgatom egyszer-egyszer, ugye azért megmondom őszintén, hogy túlzásban én sem viszem. Mazsinak szól tehát, majd addig, amíg a dalt hallgatja, gyakorlatilag remélem, hogy megérkezik az is, hogy kinek fogja küldeni, én pedig akkor küldöm azoknak, akik játszottak velem és kitalálták ugye ezt a dalt, tehát akkor Baby One More Time!

Super DJ Rádióban bármikor üthet még egyet a baby, vagy hát mondjuk úgy, hogy akár egy nagy találat is lehet belőle, Britney Spears, One More Time, és egyébként a Retrobox csoportba betettem egy képet, most azt is el lehetne mondani véleményként, hogy szerintetek az valódi, vagy sem, hát elég nem túl pozitív képként ábrázolja a jelenlegi Britney Spears-t, és hát szerintem sokan lehet kisábrándulnak belőle, feltéve, hogy annak idején valaha kedvelték őt, vagy akár tetszett is. Na, Mazsi azt írta, hogy mindenkinek küldöm, aki szereti Britney-t. Ki szereti Britney-t? Írjátok meg! Köszönöm szépen, régen hallottam a zenéjét egyébként. Szívesen meghallgatom, de ezt már egyébként mondtam is. Nos, hát 7 óra után, este 7 óra után 5 perccel, most már kezd lassan lenyugodni a napocska. Azt írta Max, hogy Paradiso vamos a la discoteca, de ha Bailando van, mondjuk a Luna verzióból, azt jobban szeretem. Paradiso-nak elsőnek írt zenét nagyon szeretem, minden kedves hallgatónak küldöm, lehet nem írom le, de remélem ismered. Na, hát akkor ismerem, biztosan ismerem.

Az, hogy Günther... Nem. Na, szóval az, hogy Luna igazándiból mire hajlandó, azt nem tudom, de hogy miért is érdemes a Super DJ Rádió Viberjét használni, plusz 3674 595 995, azért, mert olyan érdekes dolgok mennek, például a Retro Box csoportból fogok idézni. Ugye feldobta Nándi Jamaikából, hogy hát nekem Samantha Fox volt egyszer az ágyamban. Mert hogy az történt, hogy elengedte a rajszeg a falról, és erre ugye beindult Mazsi is, aki azt írta, hogy hát nem tudom, nem tudott a bros fiúk az ágyamra esni annó, lehet azért nem rajszeggel, hanem cellusszal lesz odaragasztva, odaragasztva a fiúk a falhoz, és akkor Nándi megkérdezte, hogy mit csináltál volna ennyi pasival, max társasoztam velük, vagy kártáztam volna. Természetesen erre a fő kakasunk sem maradt res, hanem azt írta egyből, hogy nálunk ezt üvegezésnek hívják. Közben megérkezett hozzánk Melinda, akit üdvözlök, és nagyon szépen köszönöm, és örülök neki, hogy itt van, és köszönöm, hogy időt szakított rám. És akartam ezzel kapcsolatban valamit mondani, csak igazándiból elfelejtettem. És egyébként Max is elárulta, hogy nagyon kedveli Lunának a zenéjét, meg egyébként tetszik Luna is. Hát igen. Vannak olyan dolgok, amelyek időtlenek és maradandóak, és hogy még mindig mit akartam mondani róla, na mindegy. Szerintem sose fogjuk megtudni. Az viszont biztos, hogy nem sokára megint fogunk orgonázni egyet. Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e az előadót. Annyi nehezítés van a dologban, vagy annyi, nem, talán változtatás, hogy akik ugye most nyertek, ők már ebben a műsorban nem nyerhetnek még egyet. Beírhatni, természetesen beírhatják a kis tipjüket, de hogy egy kicsit Nándinak is kedvezzek, bár ugye a mai napom ő már ki volt emelve. Szinte azt mondhatnám, hogy megnevezés nélkül. Samantha Foxról beszéltünk, aki előszedte Günthert, vagy Günther szedte elő Samantha Foxot, nem tudom. Güntherről azt kell tudni, hogy a 90-es években dance dalokat próbált összehozni, felújítani. És azt kell róla tudni, hogy ilyen német bizonyos erotikus filmekben megjelenő kackiás bajsú német előadóról van szó. És nem bajsú, hanem bajsú.

A Facebook csoportban lévő kedves kitartó hallgatók, ugyanis hát azt kell tudni a Facebook csoportról ilyenkor, idézőjelben az a rossz benne, hogy akinek be van állítva az értesítési hang, akkor feszt értesít, hogy megint jött egy üzenet. Szóval a Facebook csoportba betettem Günther képét. Ja, csak azt akartam mondani, hogy ilyenkor gyakorlatilag a műsor alatt aktív ez a csoport, egyébként ugye oda nem nagyon szoktuk zavargatni a kedves hallgatókat. Szóval Günther benne van a Facebook csoportba, egy kackiás bajuszú német előadó, és hát talán az elmúlt nyarak másik olyan dala, amire szerintem nagyon sok ember lába elindulhatott. Vajon kitaláltátok-e, hogy melyik ez?

És ez a nosztalgia, ez a dal egyébként jót is ad nekem, meg rosszat is, ha visszaemlékszek az elmúlt időkre. Melinda is megírta, hogy hatalmasat bulisztunk erre Ildivel. Hát ennek nagyon örülök, illetve Encsike is megírta, hogy Pedro, oh yeah, bizony, oh yeah. Na, megint jön 2 perc orgona szó, akiknek nem tetszik, azok remélem azért visszatérnek. Szóval jön egy dal, amit kíváncsi lennék, hogy felismeritek-e, hogy ki az, aki annak idején előadta. Tudjátok, retrós témában mozgunk. Nagyon köszönöm, Lajos, a bulizást, meg bulizunk, és maradj te is, ameddig csak tudsz. Na, szóval jön egy dal, és akkor az a játék lényege, hogy megfejtitek, hogy ki az előadó, vagy mi a szám címe, vagy mi mind a kettő, és akkor megint jöhet egy dalkérés, és szerintem ezt egészen 8 óráig el is fogjuk tudni játszani, amikor is 8 órakor majd levált engem Gregas, és akkor jön a bulik folyamatos sora. Na akkor hallgassátok!

Bizony a Wurlitzerben, vagy ahogy egyébként beszéltük, hát Kukori bácsival a Verkliben, Melanie C. Einter to You fennlógozása volt hallható. Maxnek nagyon ismerős volt, de aztán végül is az eredeti dal vitte rá a megoldásra. Na, se baj, legközelebb is majd lesz ilyen játék, és akkor majd kértek. Bocsi, hogy kicsit nehézre sikeredett.

azt mondja nekem Kukori bácsi a Viberem. Mindjárt, hogy pontosan idézek. Szemrevaló Szonya lambadája. Na de melyik Szonya? Képet kérünk. Nandi pedig azzal próbál meg biztatni, hogy Dreamer, húzd be ide az utolsó Wulitzert, vagy Léci, mert nem hallottam rendesen, lemerült a teló. Vagy a rádió. Ja persze, mert hogy neked van már igazi internetes zsebrádiód. Na hát ezt lehetne akár hirdetni a kedves hallgatók között, hogy nem kell, hogy a telefonod merüljön. Nandi elkészíti neked a legjobb internetes rádiót. Na jó, persze, bocsi, nem feltétlenül biztos, hogy erre gondoltál. Azt pedig nagyon szívesen elküldöm majd neked privátban, így még egyszer nem fárasztanám a kedves hallgatókat, de majd a legközelebbi műsorban is hallhatunk ezekből a csodálatos Wurlitzeres dallamokból.

Úgy tűnik, ma este minden a nyárról szól, a lubickolásról, a vízről, a jókedvről, mint például Loft is itt van, és a Mallorca. És hát ugye volt arról szó már a műsornak az előző időszakában, hogy van, akik mennek mondjuk Spanyolországba, bizonyára vannak, akik másfele mennek, és hát egy dolog a lényeg, érezzétek jól magatokat. És hogy a szerdai napom az hogy fog kinézni, többek között ugye munkával, de ez kevésbé érdekes, hanem előre tervezetten meg fogok tekinteni egy filmet, és igazándiból nem szeretnék most filmajánlattal csábítani senkit, csak meg szeretnék emlékezni arról, hogy Michael Jacksonról készítettek egy filmet, amiről egyébként azt mondták, hogy egy kicsit úgy nyúl hozzá a sztárhoz, hogy annak a kultuszát, annak a dolgait, annak a bármilyen olyan voltát, amitől az emberek suttognak, vagy tudnak, vagy nem tudnak, azt ne igazán bántsa, szóval, hogy ne lehessen egyszerűen egyszerűen azt mondani a sztárról, hogy ez volt, az volt, amaz volt. Mondjuk nem egy annyira precízen ábrázolós, mint mondjuk Freddie Mercury esetében, hanem igazándiból az első rész legalábbis a jó dolgokat, a szép dolgokat, a nagy sikereket mutatja. Ennek ellenére én nagyon kíváncsi vagyok, és aztán majd meg is fogom osztani veletek, de akinek van kedve, az menjen el Michael Jacksonnak ezzel az életrajzi filmjére, és hogy egy kicsit meghozzam a kedvet, bár ritkán szoktam játszani, elég nagy baj, de itt van nektek most a Beat It! Ami többek között félig meddig megszólalt például a Visszajövőben filmben is.

Jaj, Dreamer, Dreamer, megfelejtkeztél egy üzenet átadásáról, mindjárt mondom is. Szóval van egy ismeretlenünk, aki egyébként nem ismeretlen, hanem Encsike, és azt írta nekem már jó régen, hogy puszi a drága Mazsinak, szép estét kívánok neki oda Hajdúszoboszlóra, puszika Encsike. És egyébként Mazsi is küldi nekem az infókat, hogy hú, basszus, milyen idő van itt, vihar, dörög, nagyon az ég és szakad az eső. Úgy tűnik akkor felénk megint leszakad az ég. És egyébként Melinda megírta nekünk, hogy ők Görögországba mennek nyaralni, mindenki nagyon várja. Már csak pihenjünk, és ő elkészült a teljes kikapcsolódásra. És szerintem ez egy nagyon jó dolog volt. Valamint Encsike megírta még, hogyha jól emlékszem továbbá, jaj, igen, hogy DJ Simontól is hallhatunk némi Michael Jackson előzetest, jó szórakozást kívánok a filmhez. Hát én igazándiból csak szerettem volna úgymond felhívni a figyelmeteket, hogy érdemes mondjuk az előzetesét megnézni, és hogyha kíváncsi vagytok rája, akkor pedig érdemes menni és elmenni. Erre pedig azt írta egyébként Kukori bácsi, hogy én a moziban csak a hátsó sorba ülök, vagy külön zsőjébe. Na de azt nem írtad meg, hogy vajon miért?

Ano és Romina Power dala szólt 3/4-8 magasságában a Super DJ rádióban. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 8 órától nem áll le a buli. Egy kicsit más stílusban, egy kicsit más dallamokkal, de egy nagyon jó pofa műsorvezető jön hozzánk, Gregas, és játsza a zenét. No, hát megindult megint egy kicsit egy kis leülés után a Viberen. Nandi éppen éhezik, szegénynek jó étvágyat kívánok. Ő nagyon-nagyon sportosan étkezik, mert körülbelül 4 óra magasságában ebédel, és aztán 6 óra magasságában pedig vacsorázik. És ugye megemlíti például Kukori bácsit is, hogy ő vele költötte el az ebédjét. Aztán Mazsi továbbá azt írta, hogy én is üdvözlöm Encsikét, üzenet átadva, illetve Encsi írta, hogy én nagyon kivi vagyok, úgyhogy megnézzük azt majd tuti. Kukori bácsi nem is biztos, hogy a filmet nézi, hanem rosszalkodik. Kinézem belőle. Nagyon crazy, ugye Kukori bácsi? Biztos, hogy óriásian crazy, de akkor én feltennék egy kérdést. Tudom, 1000 éves vicc, az lenne a kérdésem, hogy vajon az emberi testben miért van az, hogy a mellszövetben található a legtöbb zsírszövet, az egyik legtöbb zsírszövet, ez így pontos. Na hát akkor a megfejtéseket Viberen küldhetitek.

Annak idején, tudjátok, az a híres üdítőgyártó indította útjára a cserigókot, aztán most már mindenből lehet kapni cseresznyéset, több és kevesebb sikerrel. Amit szeretnék még nektek elmondani, hogy Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, aki azt írta, hogy további szép estét és jó pihenést, és köszönöm a jó kívánságaidat. Gábor azt írta, hogy persze, Gábor, nem is Gábor, Kukori bácsi, szóval azt írta, hogy persze majd a filmmel foglalkozom, mi? És aztán a Retroboxos csoportban volt egy ilyen, ugye az volt a kérdésem, hogy miért az emberi testben, miért a mellszövetekben van az egyik legtöbb zsírszövet. Erre azt írta Nándi Jamaikából, hogy valószínűleg azért, hogy körbe ölelje a tej mirigyeket, illetve volt még egy másik megoldás is nála, méghozzá az, hogy vagy hogy tudjanak mint nyomingálni a cicicentrikus pasik, írta ő. És Ádám pedig leírta a tutit, mert azt írta, hogy ne nyikorogjon a moziban. Ez pontosan így van.

Kozmix a házban, Kozmix a házban. No hát a Retro Box ideje lejárt, kevesebb mint 4 perc múlva elhangzik az utolsó felvétel. Én nagyon örülök, hogy visszaengedtetek köreitekbe, és ennyi pozitív nyilatkozat volt. És köszönöm szépen nektek, hogy ennyien írtatok, és egyébként folyamatosan lehetett olvasni a Retroboxos csoportba mindenféle érdekességet. Arra kérlek benneteket, a Facebook csoportunkat ne hanyagoljátok el, Super DJ Rádió, illetve hogyha ismerőseitek megkérdezik, hogy mit hallgatok és mitől vagytok ilyen vidámak, a Super DJ Rádiót javasoljátok, és mutassátok meg, hogy hogyan hallgathatják őket. Például a Nandi féle szuper internetes pocket rádióval. No, és akkor nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mondanám, hogy kik azok, akik voltak velünk. Itt volt velünk István, bár ő most nagyon sokat nem írt, hát remélem legközelebb majd fogja. Itt volt velünk Józsi, Imi, Gyuszi, aztán volt a Gáborunk, Nandi, Mimi, Max, Melinda, Ádám, Lajos, itt volt velünk ismeretlen, mondjuk úgy, hogy Encsike. Nagyon szépen köszönjük a Retroboxod, Dreamer, jó pihenést kívánok, és várunk vissza legközelebb. Én személy szerint szívből örülök, hogy visszatértél, mint a Terminátor. Visszatérek. Gábor is, na hát, Kukori bácsi ilyet leírni. Szóval magömlésem van a moziban, kiborult a popcorn. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és együtt mulathattunk. Itt volt, Mazsi is írt nekem, köszönöm szépen a szuper zenéket, Dreamer, további szép estét és jó éjszakát kívánok neked, szia! Nekkel is, és nektek is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Max, köszi szépen a műsort, igazán nincs mit, neked is jó pihenést, vagy éppen jó bulizást. És akkor mindenki, aki a Retroboxba írt, például Zsuzsika írta, hogy ő nagyon fáradt volt, de egy kicsit felrázta a Retrobox. Na én ennek nagyon szépen örülök, és nagyon szépen köszönöm. Nándi is ugye körül leírta, hogy nagyon korán kelt, és emiatt is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én búcsúzom, jövök jövő héten hétfőn, aztán majd meglátjuk, hogy jövő hét hétfőből mikor lesz jövő hét szerda is, vagy csütörtök, majd meglátjuk. Úgyhogy addig is nagyon fogtok hiányozni, és hallgassátok sokat a Super DJ Rádiót. Én Szatmári Zoltán Dreamer voltam a Retroboxból, most pedig Gragaszt várjátok. Várszám, és én megjövök, már csak egy fél perc.

Hát szép jó estét, szuper DJ Radio, szép jó estét, szuperek! 8 óra, ami azt jelenti, hogy 8-10 Selection Live itt a Super DJ Radio-ban, hosszú idő után újra. Picit lemaradtam, de aztán itt vagyok. Köszönjük szépen Dreamernek ezt a 2 órát, és előtte Kukori bácsinak is. És természetesen ma azért volt itt velünk a szokásos, már szokásos délelőtti műsorral Boriszka is, úgyhogy megvoltak itt az élőzők előttem. De ami fontos, hogy mostantól képtelen keresztül a szokásos Selection Live velem Gregasszal, és remélhetőleg minél többen velem maradtok. Csapunk egy ilyen kis rádiós online bulikát, így hétköznap este 8-tól. Viber számunk a szokásos 7045-95-95. Ide lehet nekem írogatni, mindjárt majd izítom a Vibert, még gondolom frissíteni is fog, mert olyan régen voltam már. Én mindenkinek jó szórakozást kívánok erre a 2 órára, úgyhogy tartsatok velem, kellemezen hallgatást!

Be is izítottam a Viber-t, és Pizsa István írt is, gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Greg, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család. Örülök, hogy újra itt vagy, és hadd szóljon, hát hadd szóljon. Örülök, hogy itt vagytok. És itt van velünk Encsike is. Sziasztok! Szia Gregasz, sziasztok szuperek! Encsike továbbra is jelen. Csodás szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást és jó lazulást, neked pedig jó adást. Kívánok és sok-sok kajlózó fülecskét. Puszcsika Encsike! Hát örülök, hogy te is itt vagy, és örülök, hogy minden szuper DJ Radio hallgatóit remélem itt marad velünk, és kajlóznak velünk. Kozic Nándor is írt nekem, szia Gregasz, jó adit, és sok fület, üdv mindenkinek, hát köszönöm szépen, és neked is jó zenehallgatást itt a szuperen. És itt van velünk Kukori bácsi is, jó adit kívánok, Gregasz kolléga, hát örülök, hogy itt vagy velünk, és maradtál még. Kellemes estét neked is! És itt van velünk Fater is. Szia, szép estét kívánok, Gregasz! Én is régen hallgattalak, de lepjél meg bennünket, szuper! Szuper hallgatókat fincsi zenékkel, Sopron garázsparti jelen. Na, örülök, hogy van egy garázsparti, kis így hétköznap. Kellemes partit nektek is, hadd szóljon akkor.

És ami fontos, itt volt ma kérdés. Kaptam a telefonomra, hogy mostanában nem teszem fel az adásokat. Hát ez azért történt, mert ugye még januárban volt egy olyan 3 órás adás, az utolsó óra így elfelejtődött felvett. A felvevő megállt, vagy nem is tudom, mi volt a probléma, de ilyen még nem volt. 2 órát vettünk fel a 3-ból. Aztán úgy döntöttem, hogy várok, és megcsináltam az utolsó órát. Aztán összepattítottam a 2-t, úgyhogy megvan a 3 óra, ki van javítva, úgyhogy felkerült, és akkor innentől kezdve felmennek a régi adások is szép lassan. Egyet már fel is tettem, úgyhogy majd jön a következő adag. Egészen eljutunk a maihoz is majd.

Ó, is megjött házi is ilyen versekbe, hogy szokta. Szevasz Gregasz, légy ma is ravasz, küldj egy számot a csacsa barátomnak, aki most érkezett Hollandiából, a számot rád bízom, csak egy kicsit pörgősebb legyen, köszönöm. Akkor még egy picit várunk, aztán majd valamit nézzünk neki. Örülök, hogy itt vagytok. A következő nem annyira pörgős, de azért nem is annyira beavós. Egy régi újra előszedve minden évbe szinte, az a bizonyos Spiller és a Groove Jet 2026-ban újra.

és beköszönt Útjár Lajos is. Kellemes estét, Gregasz. Kellemes szép estét, Gregasz, csak ki tudom mondani. Hát szép estét neked is, és örülök, hogy velünk vagy. Igazi törzs hallgató.

Ez itt a Super DJ Radiosban a Selection Live. Egészen 10-ig élőben is házékért egy zenét, egy pörgősebb zenét Csacsa barátjának, úgyhogy menjen a következő. Hát nem tudom mennyi lesz pörgős, de remélhetek jó lesz. Álljunk fel bőlen is az Everything I Wanted. Menjen nektek. És természetesen minden szupernek.

Ez itt még mindig a Super DJ-re, Dőcsben a Selection Live. János Balázs vagy Balázs János, nem tudom melyik a vezeték és a keresztneved. Azt írja, hogy szia, tetszik a stíl. Azt írta, hogy odabasz. Most már talán kimondhatom így este. Örülök neki, hogy tetszik, és remélem azért minél többen itt vagytok velünk így. Hétköznap este is. És ha már scooter, akkor jöjjön egy hasonló klasszikus.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenél.
1: Kis emlékeket is ébresztünk, hiszen a új zenék után jön egy kis klasszikus. Hiszen ahogy mondani szoktam, megférnek a régi meg az új zenék egymás mellett is. Legalábbis én így gondolom, ezért szoktam össze-vissza kutyolni őket.

ez még mindig a Selection Live itt a Super DJ Radio-ban, és Szabó Gábor írja a Viberünkre. Zsír a zene, kérem alásan. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy tetszik. És írjatok nekem nyugodtan. Viber számunk a szokásos 70 45 95 995. Egészen 10 óráig itt csapatjuk.

És itt van velünk Frityó is. Good evening, sir. Hát kellemes estét neked is, és jó zenehallgatást velünk. Itt a Soulfair DJ Rádióban.

Ez még mindig a Selection Live itt a Super DJ Radio-ban. Viberünkre írt Angie-ke, ami nem más, mint a 70-45-95-995. Reg, azt csak gratulálni tudok, igazán fincsi, lélek simogató zenék ezek. Annyira jól esik most a kis lelkemnek. Köszönöm, Puszcsika, Angie-ke. Én örülök neki, hogy eltaláltam így a hangulatot. Remélem, sokatokkal van ez így.

És kaptam még egy üzenetet, mint összebeszéltek volna Encsikével. Szép estét, kedves DJ, csak benéztem egy kis lélek simogatóra. Üdv! Remek facsi a szupereknek, Toldi Miki írt nekünk. Hát örülök, hogy itt vagytok.

közel már jönnek itt az elköszönések. Ezt gondoltam zárónak, de azt néztem, hogy még belefér még egy, úgyhogy ez az utolsó előtti zenénk. Bazsi közben azt írja, hogy tetszett a műsor, úgyhogy örülök neki, és Encsika is. Köszönjük szépen, Greg, az a szuper zenéket, jó pihenést neked és mindenkinek. Jó éjszakát, puszcsika, Encsike. Hát jó éjszakát mindenkinek, és kellemes pihenés, de azért még maradjatok egy pár percig.

Köszönöm Putya Lajos is írja, hogy jó lett Gregasszát, köszönöm szépen. Közben Enzsike írja, hogy vagyok ám végig, csak gondoltam időben elköszönök. Helyes.

közben is Isten írja, hogy szuper, és köszönet, és várunk vissza, tudod, vissza. Hát nem tudom, hogy arra gondolsz, hogy sűrűben legyek, de igyekszek, igyekszek. És közben Miklós írja, hogy klassz zenék mentek. Kedves DJ, köszönöm. Hát én köszönöm, hogy velem voltál, és velem voltatok ilyen sokan. Ezzel az elején megköszönöm a figyelmet, és örülök, hogy velem voltatok a két órában. Vissza tudjátok hallgatni majd egy picit később, house-mixes.com-on. Jöjjön mindenki a Facebook csoportba, aki még nem tagja, Super DJ Rádiót kedvelők csoportja, és legközelebb is tartsatok velem. Ez volt a Selection Live, Gregosszal, sziasztok, jó étvágyat!

veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu Super DJ Radio. Ez a Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: 80s, 90s, 2000s, Music Radio.
1: This is the beginning. This is the beginning.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.